vagyunk, akik megszülettünk, és mindannyian kért meghalt Jézus Krisztus. De ez egy olyan dolog, hogy ezt át kell venni tőle, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, ez pedig az úgynevezett megtérésnek a folyamata. A megtérés az maga arra utal, hogy megtagadom a bűneimet, elfordulok valamitől, és odafordulok valamihez. Tehát lezárom, eddig eddig alkoholizáltam, vagy eddig ütöttem, vertem odahaza az asszonyt. És utána, Uram, te látod, én tudom, hogy ez bűn, ezt tudom, hogy rossz, Isten felé is bűn. Minden bűn, amit az emberek felé elkövetünk, az Isten ellen is bűn, mert Isten ennek nem örül, hogy ütött, vered az asszonyt, pedig elvileg nem Isten ütötted, hanem az asszony. És akkor utána pedig megpróbálok minden erőmmel megváltozni. És Isten erre mondja azt, hogy oké, akkor én megbocsátok, és megpróbálok neked segíteni, ha te is akarod. Azért mondom, hogy megpróbál Isten segíteni, mert sokan nem hagyják, hogy Isten segítsen neki, mert nem fogadják el a megtéréshez és a helyreálláshoz való kegyelmet, márpedig Isten úriember. Mindannyian, akik keresztény közösségben vagyunk, ismerjük azt az alapigét, hogy Jézus azt mondja, hogy én az ajtód előtt állok, és zörgetek, és kopogtatok, és ha megnyitod az ajtót, bemegyek. De tehát Jézus mit mond magáról? Hogy ő megnyitja, hogy ő kopogtat. Kopogtat kívülről. És nem olyan, mint Sylvester Stallone vagy Arnold Schwarzenegger, hogy széttépi az ajtót és úgy megy be. Tehát Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. De nekünk azt hiszem, hogy most a szabad akarattal kapcsolatban, ugye itt a gyermekről is beszéltünk, hogy az emberek ugye gyermekként jönnek el a világra, illetve hogy megszületett Jézus Krisztus, mint gyermek, és ennek bizony örült a világ, örülhetett. Emigrantnek azt hiszem van egy ilyen dala, próbáljuk meg ezt most lejátszani.

0: jó Krisztomninak ezt a dalát meghallgatni, ez a Happy Song dal volt, ugye, ez a boldog zene, boldog melódia. Tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy a mi atyánk, imában imádkozzuk, és ahogy Robi nagyszerűen kifejtette, hogy ez a leghitelesebb ima, valami ilyesmit mondtál,
1: Robi? Én mondtam, hogy ez a, talán a leghitelesebb ima, mert igazából ez az egy olyan ima van, amit konkrétan Jézus Krisztustól tanultunk, amit Jézus Krisztus mondott, és ez maradt fönt az elmúlt több mint 2000 év során, és én ezt gondolom, hogy ez a leghitelesebb, az összes többi ima is hiteles, de az összes többi ima az leírások alapján, sokkal inkább az emberek által, Isten segítségével születtek, ez viszont konkrétan egy ilyen Istentől jövő ima.
0: Ne haragudjatok, ezt muszáj vagyok megtapsolni.
2: Ha végig gondoljátok, azért valaki hívő, vagy akár ateista, vagy nem hívő, akkor is azért nem nagyon van ember, aki
1: ezt az imát nem ismeri.
2: Ennek az imának azért legalább első néhány sorát nem tudja, vagy azért, hogyha hallja, akkor akár mással együtt végig is képes mondani.
0: Tudjátok, annyira
1: klassz volt. Ez az ima?
0: Igen?
1: Ez olyan, mint mondjuk a magyaroknak a himnusza.
2: Nem tudom, olyan, mint a himnusza.
1: De igen. Tehát, hogy
0: ebben is nagy igazság van.
2: Persze már kezdődik, mint egy
1: igen.
0: Így van. Nagyon jó. Igen, a magyarok himnuszáról is beszélhetünk, hiszen az maga is egy ima igazából. De nagyon sok mindenről lehet még ezzel kapcsolatban beszélni. De higgyétek el, Robi egy nagy igazságot mondott, és Sanyi szokás szerint, ezért is szeretem a kollégáimat, mert okosak. Jó fejek és okosak. És azt hiszem, hogy ezt ti is tudjátok, hiszen hallgatjátok a rádiót, és sok jó dolgot hallgattatok már tőlük. Nos, az a helyzet, hogy szeretném, ha megígérnétek most valamit, kedves rádióhallgatók, hogyha befejeződik néhány perc múlva a Ráhel alapítványnak ez a műsora, akkor szeretném, ha egy kicsit imádkoznátok. Hadd segítsek egy kicsit. Vagy a Mi Atyánkot imádkozhatjátok, és egyszerűen a Google keresőbe beírjátok, hogy Mi Atyánk, hogyha esetleg nem tudjátok ezt az imát, vagy elővettek egy Bibliát, és abba is meg tudjátok keresni. De van, amikor spontán módon imádkozunk. Nos, egy spontán imát, hadd mondjak, tehát a spontán ima az azt jelenti, hogy magunktól, szívünkből, tehát ahogy jön. Ugye először is megszólítjuk az Isten, mondjuk azt mondjuk, hogy drága Istenem, drága Atyám, és akkor mondunk néhány mondatot magunktól, jó megköszönni dolgokat, köszönöm, hogy vagy, hogy létezel, hogy én, hogy létezek, valamiért mindenképpen hálát adhatsz, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a béka fenekénél is lejjebb vagy. De hidd el, már az nagy dolog, hogy életben vagy. Nos, mondjunk esetleg egy ilyen imát, hogy kérlek segíts a mindennapi napokban, a mindennapokban, a nehézségek idején, add, hogy megtapasztaljam, hogy segítesz, Istenem. Istenem, add, hogy megtapasztaljam, hogy jó vagy, hogy szeretsz engem, hogy foglalkozol velem, hogy velem vagy, benned bízom, Istenem. És a végére hozzátehetjük azt a szócskát, hogy ámen. Az ámen az azt jelenti, hogy úgy legyen, úgy van. Ez egy lezárás. Oké? Próbáljátok már meg. És még erre az imádkozásra készülöttök, addig azt javaslom, hogy együtt hallgassuk meg Dálintól a You Are Here, hogy te itt vagy. Higgyétek el, ha imádkozol, Isten ott van veled, Isten itt van velünk. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk!
1: Sziasztok! Mindenkinek minden jót! Sziasztok!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kult. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Truckfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételeink.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1966. 1966 legszebb nyári slágereit gyűjtöttem össze a mai műsorhoz.

bit of bass with those 88s.

tetszett az előző szám? Akkor hallgassa tovább a műsoromat. Ma a 60-as évek legnagyobb nyári slágereiből készítettem összeállítást.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Fidesz hozzáférhetett a gondosóra program felhasználóinak adataihoz, már csak 3 vannak letartóztatásban az NKA ügyben. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz hozzáférhetett a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz, közölte Tanács Zoltán szerdán a közösségi oldalán. A tudományos és technológiai miniszter posztjában felidézte, a gondosóra program átvilágítása során nemrég feljelentést tettek, mert sokszoros túlárazást valószínűsítettek a 100 milliárdos programmal összefüggésben. Most pedig újabb erősen problémás megállapodásra bukkantak. A tárca rendelkezésére álló dokumentumok alapján a kormányzati szolgáltató központ, a gondos óra program üzemeltetője és a Fidesz között 2025. november 3-án jött létre egy együttműködési megállapodás és a hozzátartozó adatfeldolgozási szerződés, amely lehetővé tette az előző kormánypárt számára, hogy idősek személyes adataihoz tömegesen férjen hozzá. Enyhítette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügy 2 gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3 vannak letartóztatásban, 4 pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 voltak Rács mögött és 2 álltak bűnügyi felügyelet alatt. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult, a Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták. Azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek a Honvéd kórház orvosai és szakemberei. Ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat rehabilitációja. A magyar légierő JAS-39-es Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének, gyakorlottságának és nem utolsó sorban lélekjelenlétének köszönhető, hogy a többfunkciós harci gép végül lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Jóváhagyta a pozsonyi kormány szerdai ülésén azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltanák a 16 évnél fiatalabbak számára a felhasználói profilok létrehozását a közösségi médiában. Derült ki a kabinet honlapján nyilvánosságra hozott információkból. A korlátozás, amelyet hatályba lépéséhez még a szlovák törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, a jövő évtől lehetne érvényes. A dokumentum szerint a korlátozásból adódó korellenőrzést a közösségi média üzemeltetőinek olyan módon kellene bebiztosítaniuk, hogy annak során ne jussanak hozzá a felhasználó egyéb személyes adataihoz, a korellenőrzést bebiztosító fél pedig ne juthasson hozzá ahhoz az információhoz, hogy mely közösségi médiaportál kérte az ellenőrzést. Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérsék.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A Fidesz hozzáférhetett a gondosóra program felhasználóinak adataihoz. Már csak 3 vannak letartóztatásban az NKA ügyben. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz hozzáférhetett a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz, közölte Tanács Zoltán szerdán a közösségi oldalán. A tudományos és technológiai miniszter posztjában felidézte, a gondosóra program átvilágítása során nemrég feljelentést tettek, mert sokszoros túlárazást valószínűsítettek a 100 milliárdos programmal összefüggésben. Most pedig újabb erősen problémás megállapodásra bukkantak. A tárca rendelkezésére álló dokumentumok alapján a kormányzati szolgáltató központ, a gondos óra program üzemeltetője és a Fidesz között 2025. november 3-án jött létre egy együttműködési megállapodás és a hozzátartozó adatfeldolgozási szerződés, amely lehetővé tette az előző kormánypárt számára, hogy idősek személyes adataihoz tömegesen férjen hozzá. Enyhítette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügy 2 gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3 vannak letartóztatásban, 4 pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 voltak Rács mögött és 2 álltak bűnügyi felügyelet alatt. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult, a Fidesz teljes szerver parkját lefoglalták. Azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek a Honvéd Kórház orvosai és szakemberei. Ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat rehabilitációja. A magyar légierő JAS-39-es Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének, gyakorlottságának és nem utolsó sorban lélek jelenlétének köszönhető, hogy a többfunkciós harci gép végül lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Jóváhagyta a pozsonyi kormány szerdai ülésén azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltanák a 16 évnél fiatalabbak számára a felhasználói profilok létrehozását a közösségi médiában. Derült ki a kabinet honlapján nyilvánosságra hozott információkból. A korlátozás, amelyet hatályba lépéséhez még a szlovák törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, a jövő évtől lehetne érvényes. A dokumentum szerint a korlátozásból adódó korellenőrzést a közösségi média üzemeltetőinek olyan módon kellene bebiztosítaniuk, hogy annak során ne jussanak hozzá a felhasználó egyéb személyes adataihoz, a korellenőrzést bebiztosító fél pedig ne juthasson hozzá ahhoz az információhoz, hogy mely közösségi médiaportál kérte az ellenőrzést. Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérsék.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét. Mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött. A Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban. Eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezetek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.
9: I like to move it, move it. I like to move it.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: Most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Kellemesen szép délelőttet kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, mivel csütörtök, így ismét Lépés délelőttel jelentkezünk, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok!
3: Sziasztok! Mindenkinek kellemes, kicsit napsütéses időt kívánunk, mivel Pesten szemerkélő és borús idő vár ránk 21 fokkal, úgyhogy kérünk egy kis meleget még.
4: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Hát lesz még meleg, mert holnaptól megint melegedés van.
3: Jaj, de jó.
4: De egyébként van itt minden ilyen sivatagi, nem tudom, por meg, nem tudom mi, ami...
3: A por az tényleg sok van azóta, mióta kevés eső esik, ezt tapasztalom.
4: Hát ez amúgy is, igen.
3: Már el kell dugjam a nippeimet, mert nagyon sokat kell por törölni.
2: Hát látod, nekem milyenek nincsenek, nincs ilyen problémám.
3: Há, na örülj neki.
2: Látod, én örülök is. De egyébként ti szeretitek is ezeket a kis műtyörkéket, Karina?
3: Hát ez olyan dolog, hogy ha szeretem, ha nem szeretem, van. Más nagyon sokat kiszelektáltam, mert innen-onnan hoztuk. Hát a külföldi műtyörkéket szeretem. Kicsi kagyló, kicsi homok, kicsi házacska, kicsi bögrécske, az úgy oké, meg hűtőmágnes, tömkeleg, már nem fél a hűtő oldalára, de van nagyon sok, amit én is már kidobálgattam, ilyen nő és férfi mellszobrok, innen-onnan kaptam, tehát azért szelektáltam, de sok van nekem is, de szeretem őket.
4: Hát igen, párat le is lehet verni.
3: Na nem, azért olyan helyre teszem, hogy ne lehessen leverni, inkább kidobom szerint.
4: De utána meg ezt kell a romokat tenni.
3: Á, így van. Van egy szép fütinem, vagy egy és fél szép fütinem, és abba betuszkolok mindent. Amikor már nagyon nem fér el, akkor szoktam szeletel, mert tényleg sok van.
2: Na, 2026. augusztus 27-ét írunk, mindjárt köszöntjük a névnaposokat, de előtte, bocsánat, erre kérek, elnézést kérek minden hallgatótól. Szóval, elérhetőségénk változatlanok, www.lépésradio.hu, itt van egy kívánságdobozunk, illetve hallgatói messenger csoportunkban is várunk mindenkit sok szeretettel, de ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, és ezen felül pedig írhattok nekünk e-mailt, például
4: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: De a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, illetve lájkoltok, kövessetek, iratkozatok fel csatornáinkra, például YouTube csatornánkra, és számos mobilapáltal is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió által is, tessék így tenni. Ezen felül pedig köszöntjük akkor a névnaposokat, a mai nap augusztus 27-én a Gáspárok ünnepelnek, a Gáspár perzsa eredetű névjelentése, kincset megőrző. Minden Gáspárt kívánok nagyon sok boldog névnapot, aki ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen névfordulót ünnepel, a mai napon sok boldogságot kívánunk. A teljes táv nevében nekem meg elmegy a hangom nyaralni, úgy látszik így a mai nap, így a nyár végén. Na, többiek, beszéltek helyettem is most.
3: Helyetted is? Hát nem lehet. Hát olyan jól beszélsz, hogy elakad a szavunk.
2: És akkor nekem hogy elakad? Na, az a lényeg, hogy mai műsorunk is lesz bölcsesség, horoszkóp, időjárás, illetve ezen felül érdekes híreket hoztunk nektek, és jó zenéket, de ti is kérhettek az előbb elhangzott elérhetőségeken zenéket, úgyhogy hajrá, csapjunk bele, már is indítsuk egy zenével a műsort, aztán pedig Sanyi hozza a nap bölcsességét. Jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez!

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban. Most érkezik a napi bölcsesség itt a Lépés Rádióban.
1: Mindenek előtt a cselekvés a fontos. Sokszor hosszú időt töltünk tervezéssel, mérlegeléssel és azzal, hogy a tökéletes pillanatra várunk. Egy ponton azonban a gondolat csak akkor válik valódi eredményé, ha végül meg is tesszük az első lépést.

0: fázni fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: És akkor a Hungarom ZRT jó voltából megyünk tovább, mielőtt viszont tovább mennénk, jött üzenet. John Gold írja, szia Robi, jó titeket újra hallani, és ha már zenei kérés, akkor legyen Silvertől egy dal. És leírta itt nekem, hogy melyik Silver dalt választja, rendben fogni, na, ezt jó meg azt mondtam, tehát fog jönni ez a dal, és közben Niki is írt, én is szeretnék kérni az élményvadászoknak a Kowalski meg a Vegának a Csónak című dalát. Pénteken megyünk a csapattal a koncertjükre, bemelegíteném az izmainkat hozzá. Na, hát akkor rendben, jönni fog majd ez a dal is. Jó kis dal, amúgy én is szeretem Kováékat. Most viszont akkor a Hungaromet ZRT jó voltában mondom a legfrissebb mért adatokat. A széjjel nézzük a hazánk nagyobb városaiban. Kezdjük a fővárosunkkal, Budapesttel, ahol jelen pillanatban azt írja Matt, hogy dörög az ég és 20 fok van. Aztán Debrecenben erősen felhőség mellett 23 fokot mérnek, Győrben 24 fok van, Miskolcon erősen felhős 23, Pécsen derült 26, míg Szegeden erősen felhőség mellett szintén 26 fokot mérnek. A mai napra 26 és 34 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. Kora délutánig még lehetnek felhősebb helyek, ahol zápor eső is előfordulhat, majd mindenütt csökken a felhőzet. A keleties szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 34 fok között alakul, de észak-keleten néhol ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a csúcsérték. Késő estére 17 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos info, hogy bár fronthatásra nem kell számolni az arra érzékenyeknek, csütörtökön az ország legnagyobb részére visszatér a hőség. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Ilyenkor keringésünk jelentősen leterhelt, mert a szervezet számára nehezebb a plusz hőt leadni. Ezért fennáll a hőgutta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására lehetőség szerint izotóniás itallal. Bár hál' Istennek itt Debrecenben most 23 fok van, én annyira nem örülök a hőség visszatértének, úgyhogy remélem, hogy kibírható lesz azért ez a hőség, és nem 40 fok már nem fog visszatérni. Én abban nagyon bízom. Most egy picit zenélünk, aztán pedig jövünk vissza. Jöjjön először is John Gold kérésére ez a Silver dal itt a Lépés Rádióban, aztán pedig majd a Csónakot is meghallgatjuk itt a Lépés délelőttben. Ami még fontos, hogy ne felejtjétek, várunk mindenkit, aki még nem csatlakozott a hallgatói Messenger csoportunkba, illetve most a számítógép engem miért szívat, komolyan?
2: Mert csütörtök van, és Pesten nem dörög, azért.
1: Jaj,
2: és 23 fok van, és fázik a fenekem, azért. Téged szívat. Mert...
1: Na jó, akkor én meg azt mondom, hogy előbb mégis a Csónak című dalt fogjuk meghallgatni, és aztán jön a Silver.
2: Igen, előbb a hölgyek kérését teljesítjük.
1: Előbb a hölgyek kérését teljesítjük, meg a számítógép is azt akarja, úgy látom.
2: Látod, ilyen kis, nagyon kis úri számítógép ez, nagyon kis előzékeny.
1: Na tessék. Úgyhogy akkor jöjjön és Szebélyi Dani közöse a Csónak, itt a Lépésen, aztán pedig jövünk vissza hozzátok.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Egy váratlan fordulat arra kényszerített, hogy gyorsan újra tervezd a napodat. Ne bosszankodj rajta túl sokáig, mert végül akár jobb megoldás is születhet belőle. Pika. Egy régóta benned lévő kérdés... Régóta benned lévő kérdésre ma végre tisztább választ kaphatsz. Hallgasd meg

mások véleményét is, de a döntést ne engedd teljesen kivenni a kezedből. Ikrek. Különösen könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal. Egy rövid beszélgetésből akár új ismeretség, ötlet vagy későbbi együttműködés is kialakulhat. Rák. Érdemes ma egy kicsit lassítani és jobban figyelni arra, mit érzel valójában. Minden problémát kell azonnal megoldani, néha már az is sokat segít, ha pontosan megfogalmazod magadnak. Oroszlán. Lehetőséged nyílhat arra, hogy bizonyíts valamiben, de nem feltétlenül látványos módon. Megbízható, következetes teljesítmény most többet érhet, mint egy nagy gesztus. Tűz. Valami ma másképpen alakulhat, mint ahogy előre eltervezted. Ahelyett, hogy mindenáron visszaterelnéd a dolgokat az eredeti útra, nézd meg, mit lehet kihozni az új helyzetből. Mérleg. Kapcsolatban ma könnyebben megtalálhatod a közös nevezőt. Ha eddig mindketten a saját igazatokat próbáltátok bizonyítani, most érdemesebb lehet arra figyelni, miben értetek egyet. Skorpió. Az intuíciód és a józeneszed egyszerre működhet erősen. Ha mindkettő ugyanabba az irányba mutat, érdemes lehet komolyan venni jelzést. Nyilas. Kifejezetten jót tehet egy kis változatosság vagy spontán program. Ne ragaszkodj görcsösen ahhoz, hogy minden perced előre kiszámítható legyen. Bak. A régebbi erőfeszítésed eredménye kezdhet láthatóvá válni. Ne csak a következő feladatot keresd, hanem engedd meg magadnak azt is, örülj annak, amit már elértél. Vízöntő. Egy furcsának tűnő ötletből ma valami egészen használható születhet. Ne dobd el csak azért, mert más nem gondolkodott még hasonlóan. Alak. Különösen fontos lehet, hogy ne vedd át automatikusan mások hangulatát. Segíts annak, akinek szüksége van rá, de hagyd magadnak is időt feltöltődni.

0: egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzá Lépés Rádió, és folytatjuk is műsorunkat, méghozzá egy érdekes, színes, érdekes hírrel. Méghozzá képzeljétek el, hogy ebédszünetben több mint 1,7 millió dollárt nyert. Mekkora szerencséje van. Nézzük a részleteket. Van, aki az ebédszünetben megeszik egy szendvicset, más pedig egyszerűen előveszi a telefonját, és milliómossá válik. Egy virginiai nő munkahelyi ebédszünetében játszott online lottón, és egy 727.474 dolláros nyereményt nyert el. A hétköznapi szünet így pillanatok alatt élet egyik legemlékezetesebb napjává vált. A nő a Virginia Lottery online játékát használta, miközben ebédszünetet tartott. Telefonján indított el a játékot, majd szinte azonnal megjelent a hatalmas nyeremény. A több mint 1,7 millió dolláros összeg mai árfolyamon több száz millió forintnak felel meg. Az ilyen történetek különösen azért érdekesek, mert itt nem egy hosszú ideje dédelgetett szerencseszám vagy különleges stratégia döntött, hanem egy teljesen hétköznapi pillanat. Egy biztos, valószínűleg ez volt élete egyik legjobban sikerült ebédszünete, írja a Yupi. Kérdezlek titeket, hogy ha munka közben hirtelen kiderülne, hogy ekkora összeget nyertetek, képesek lennétek még befejezni az aznapi munkát? Én igen. Megmondom őszintén, ha megnyerném a lottót sem változtatnék semmit az életemben, azért, mert nem akarok feltűnést kelteni. Tehát, hogy tudomásul venném, nem tudom, hogy fognám föl, de pont azért, mert nem fognám föl, inkább mindent csinálnék ugyanúgy, legalábbis egy darabig, aztán lehet, hogy szép fokozatosan azért meglepném magamat, a családomat ezzel-azzal, meg befektetnék, amiről nem kell tudnia a munkatársaimnak, de alapvetően nem kitettenék feltűnést, mert ha feltűnést keltek, akkor onnantól kezdve rám járnának a haszonlesők, és abban nem kérnék, köszönöm. Magyarországon sajnos nem úgy megy, mint az Egyesült Államokban, hogy nyernek egy nagyobb összeget, azt nyilvánosságra is hozzá is ünneplik, mert Magyarországon nem hozzák nyilvánosságra, mert egyből a nyakadon van a különféle, hát hogy is mondjam, nem kívánatos emberek. Ezt szépen megfogalmaztam.
2: Én ugyanígy tennék, mint ahogy te teszel.
1: Vagy tennék? Nem teszek, mert nem nyertem.
2: Hát de ha nyernél, akkor ugyanúgy tennék.
1: Mint én,
2: legyen
1: értem.
2: A múlt idő, jövő idő, stb. Ha szeretnél, tól hosszához, mert nem kell mindenkinek tudni. Azokon biztos, hogy segítenék, vagy azoknak adnék, akik nagyon közel állnak hozzám. Nem tudom, hogy csinálnám, hogy ne tűnjön föl nekik, de akik nagyon közel állnak hozzám, biztos, hogy föltűnne, de én sem osztanám meg. Ám bár én nagyon hamar le tudnám passzintani azokat, akik haszonlesőek, tehát nálam hiába próbálkoznának, én nagyon-nagyon fogom a pénzt. Tehát ha valaki meg is tudná, akkor is jönne, hogy nincs egy kicsit kölcsön, nincs.
1: Ó, hidd el, a mafiát nem tudná csak úgy lekoppantani, hidd el.
2: Én lekoppantanám, mint a szél, de Kőbányán az egészségházban volt egy eseményünk, ahol a régi Lotto 5-ös szám húzásában résztvevő.
1: Igen, erről meséltél már.
2: Nem vagyok jóba.
1: Igen, erről meséltem már a múltkor.
2: Igen, de őt is mondta, hogy nem nagyon tudtak mit kezdeni a nyeremény, tehát ez a hatalmas nyereménnyel nem tud az ember, föl se tudja fogni. Magyarországon meg sajnos az emberek nagyon többsége, nem mindenki többsége, a magyar mentalitásnak a rossz indulattal van tele, jobb lesz, ha titokban marad. Hát, igen, vagy kőpapíról lózunk.
3: Mert egyébként van hova adni, van hova jótékonykodni, de azért olyan összegek vannak, hogy azért már az amiket most meg lehet nyerni, hogy
2: figyelj, az összes pénzt eljótékonykodhatnád. Tehát annyi hely van, ahol segítség kéne. Annyi ember van, aki rossz körülmények között van. Tehát ha jótékonyságra adnám is a fejemet, a közösségnek jótékonykodnék. Nem egy személynek, egy közösségnek.
1: Na, hát Gyungold azt írja, biztos, hogy nem bemutatnék a főnökömnek, meg sem várnám a felmondó levelem. Hát jó, de azzal meg lebuktatod saját magad.
2: Én... Hát kereshet másik munkát magának végül is.
1: Végül is, ez is egy verzió. De én pont ezért egy hamar nem akarnám azt, hogy kiderüljön. Tehát, hogy...
2: Ám bár amilyen cserfes vagy, szerintem azért elkotyognád.
1: Te is, Karina.
2: Nem nagyon tudsz te magadba tartani dolgokat, szóval, ahogy én ismernek.
1: De, hidd el, tudok.
2: Tudsz? Okay.
1: És volt rá eset, amikor te is tanulja voltál, hogy magamba tartottam dolgokat.
2: Jó, oké, hát bízom benned, igen, azért, hogy... Igen.
1: Nem, azért megbízható vagyok. Tény, hogy én is nagyon szeretek pletykálni, mármint idézeltéve pletykálni, tehát így magunk között, hogyha hallok valamit, vagy ti hallottok, kíváncsi vagyok, meg hát ki nem kíváncsi, pont erről beszéltem, vagy két műsorral ezelőtt.
2: Sanyi nem kíváncsi.
1: Dehogy nem, Sanyi kíváncsi. Kérdezzük, hogy Sanyi kíváncsi.
3: Kíváncsi vagyok.
1: Na, erről
2: de nem annyira, mint Robi.
3: De azért én gyerek vagy régen is, hogyha így hallottam valamit, azért nem... Hát, hogy kíváncsi voltam rá, de azért nem az volt az első, hogy...
1: Én nem azt mondtam, hogy egyből elplegykáltam, csak az, hogy kíváncsi vagyok. Hát a plegykázás nekem az nem úgy, hogy kimegyek az utcára, azt elplegykálom, hogy a lakósainak van 100 millió forintja. Nem, tehát, hogy azért meg tudni kell ezt helyén kezelni, szerintem. Viszont menjünk tovább egy másik érdekességgel, más téma, párkapcsolati vizekre évezünk, méghozzá arról beszélgetünk, hogy reality műsorban házasodtak össze, 10 hónappal később már szakításukról beszélnek. Hát megmondom őszintén, ezzel nem vagyok meglepődve, soha nem házasodnék egy reality műsorban. Nincs az a pénz, hogy ilyenekbe belemenjek, én legalábbis. Na, de nézzük, miről szól a hír. Sok pár hónapokig vagy évekig készül a házasságra, itt viszont 20 jelentkező közül választottak feleséget egy tévéműsorban, hát olyan, mint a Nagy Ő Magyarországon. És a valódi élet már jóval bonyolultabbnak bizonyult. Nézzük a részleteket. Harry Jobsy a Netflix Let's Marry Harry című reality műsorában választotta ki méghozzá Amber Mozót 20 nő közül, majd a műsor végén össze is házasodtak. A házasság azonban alig néhány hónap után válságba került, Amber pedig most először beszélt részletesen arról, hogy hogyan élte meg a szakítást. A pár a műsor után Hawaii-on és Ausztráliában töltötte a nászutat, majd visszatért a hétköznapi életbe. Amber szerint ekkor kezdtek felszínre törni azok a problémák, amelyek a kamerák előtt kevésbé látszottak. Úgy érezte, férje döntéseiben nem veszi eléggé figyelembe őt, és nem úgy viselkedik, mint aki valóban házasságban él. A kapcsolat januárban véget ért, és a két fél hosszabb ideig nem találkozott. A műsor augusztus 26-ai úgymond Reunion epizódjában ismét szemtől szemben ültek egymással, írja a People. Kérdezlek titeket, hogy lehet szerintetek tartós kapcsolatot építeni olyan helyzetben, ahol a párválasztás eleve kamerák előtt, illetve mondhatni versenyhelyzet és műsorkészítők befolyásolják? Hát én azt gondolom, hogy nem. Tehát ez egy egyszerű reality műsor, ahol hát nyilván valamilyen szinte a szórakoztatás a cél, de de ilyenre soha nem építenék komoly kapcsolatot. Nekem ez sokkal több kell. Én nem tudok választani, nem tudtam volna választani, amikor szingli voltam, mit tudom, elém állítanak 20 nőt, és akkor válasszak. Mert egyszer ez nem így működik. Tehát nekem lelki oldalról működik. Nekem le kell ülnöm, mindenkit meg kell ismernem, és nem egy óra hosszára, hanem akár éjszakákra, vagy napokon keresztül.
2: Jézusom, tehát akkor neked a rapid randi nem jönne be.
3: Egy ilyen műsorban van rá idő, tehát ott is sokat beszélget.
1: Hát ha van rá idő, de hát ha nincs rá idő, már pedig egy ilyen reality műsor nem arról szól, hogy hónapokig húzzák, vagy évekig, hanem arról szól, hogy pikpak, haladjunk, és válasz ki azt a nőt, és vedd el, és stb., és mondtam én, 12 rész alatt lepörgetjük azt a folyamatot, amit egyébként...
3: Vagy pláne, ha mások választák ki neked is.
1: Hát ez meg a pláne.
3: Tessék, itt a tálcán kínáljuk, ezek voltak a igényeid, most ez alapján összeraktunk neked így valakit.
1: Nem, én nekem így biztos nem tudnának, vagy nem tudtak volna, vagy nem tudnának párt választani senki, mert én túlságosan mélyre megyek, és az nem lehet, az lehetetlen meghatározni. Ott nem a külső, vagy az olyan megjeleníthető belső jegyek mutatják, az sokkal több. Sokan mélyebben működik, és nekem ez fontos volt mindig, én mindig mindenkivel rengeteget, órákat, napokat beszélgettem, mielőtt összejöttem, sőt, ha belegondolok, még többet is. Tehát, hogy nekem ez nem működik.
2: Hát a Big Brother volt talán az első, meg a Való Világ volt talán a második, vagy talán egyszerre is indultak ezek a tévés realitik, ebben kezdődött.
1: És igen, csak ott nem házasodtak.
3: Jó, de az alapból nem...
2: nem házasodtak.
1: Ott a bezártságról
3: volt szó. Indult, csak de
4: hogy... Én vagyok a nagy testvér. Big Brother.
2: Alakultak, és utána jött azt hiszem valami Sándor volt, aki volt ebben a nagy őben talán, nem fogom tudni a...
3: Nem én voltam.
2: De nem te voltál, sajnos Sanyi pedig téged is berakadtak volna. Nem
3: a tudom,
2: Noszáj Sanyi, Sanyi. Igen. Nekem ez nagyon mímelt, nekem ez nagyon a pénzre, a hírnévre, a kirakadt képernyőre, ez egy ilyen játszunk.
1: Na, de ugyanilyen a...
2: van az a házasság első látása talán?
1: Igen, de van az RTL-en futott ez a gazda.
3: Házasodna a gazda.
1: Az is igen. Ugyanolyan nekem.
2: Ez Mária, szűzanyám.
3: Hát igen, látod? Ugye onnan közelíti meg, hogy a kisvárosi csajok, vagy mondjuk városi pasik, esetleg egy gazdaasszonynál, vagy
2: csajnál. Oké, okay, Sanyi, de ez kamerát.
1: De ez nem egy műsorra, tehát így nem lehet ismerkedni.
3: Hát ez...
2: Nem lehet. Ezért ajánlanám én az élmény vadászokat, mert az élmények által tudsz ismerkedni. Nem kell kamerákkal szembesülnöd, eljössz egy programra, programon részt veszel, tetszik, tovább beszélgethetsz. Te élmények által fogsz társat találni, vagy barátokat.
1: Így van, ajánljuk új partnerünket, az élményvadászokat, van, Facebookon
2: inkább,
1: keressétek.
2: Inkább megyek élményvadászni, mint a kamerák előtt van, és hagyjuk.
1: Jó. Én meg amondom vagyok, hogy menjünk egy picit zenélni, sőt, már jönnek a hírek, mert mindjárt 11 óra, aztán jövünk hozzátok vissza a következő órában.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét. Mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött. A Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban. Eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel itt a lépés délelődben, még hozzá azzal, hogy kulcstáskákat és több mint $1000 sminket vittek el egyetlen bevásárló körút alatt. Nézzük a részleteket. Egy amerikai bevásárlóközpontban két nő állítólag úgy döntött, hogy teljes stílusáldást tart, csak éppen a fizetést felejtették ki a programból. A rendőrség két nőt keres Long Islandben, akik szerint két kulcstáskát, mi ez a kulcstáska? Na majd megbeszéljük. Majd több mint $1000 értékű kozmetikumot vittek el fizetés nélkül. A teljes zsákmány értéke körülbelül $2500 volt, írja a New York Post. A nyomozók szerint a két nő először egy kulcsüzletből vitt el két luxustáskát, amelynek összértéke közel $1400 volt. Ezután átsétáltak egy közeli Sephora-ba, ahol több mint $1000 sminkterméket tulajdonítottak el. Az eseményt térfigyelő kamerák rögzítették, ezért a rendőrség nyilvánosságra hozta a felvételeket. A gyanúsítottakat egyelőre nem sikerült elfogni. A hatóságok pénzjutalmat is felajánlott annak, aki használható információval segíti az azonosításukat. Miért vállal valaki ilyen komoly rebukási kockázatot olyan tárgyakért, amelyek valójában egyáltalán nem létfontosságúak?
1: Kinek mi? Tehát most mivel majd megnézzük, mi ez a coach, de szerintem valami állat lehet, aminek a bőrét.
0: Nem, a coach az kérek szépen, tudod mi? Ez nem állat, édes szívem.
2: A coach az ugye a...
1: Hát coachag!
0: Nem!
2: Úristen!
0: Gyerekek, nagyon jó!
1: Lehet, hogy van olyan divattermék, aminek ez a neve, tehát... Hát tippelek!
0: Sanyi, magyarázd el neki!
3: Mondjuk azt nem tudtam, hogy táskájuk, vagy hogy ezt ilyen külön műfajban kezelik a coach táskát, de most kik a coachok alapból?
1: Na, hát akkor valami történelmi kutatást végezzünk már coachok felől, mert
3: hát de nem tudod,
0: ki a coach?
1: Nem!
3: Ó, szóval!
1: Hát úgyse, hát se angol, se német, se kínai, se olasz, nem, mi az, hogy coach?
0: Angolul hát, van amúgy!
1: Hát angolul se tudok, basszus, hát itt én nem...
0: Elnézést kérek, kedves hallgatók, elhatárolódok a kollégínától, hát ezt nem hiszem el.
3: Olyat hallottál, hogy életvezetési tanácsadás?
1: Az életvezetési tanácsadás, mint összetett mondat, így megvan, igen.
3: Na most azt kik csinálják?
1: Hát az életvezeti tanácsadók.
3: Akit hogy hívunk?
1: Úgy, hogy kóra.
3: Manapság.
1: Tényleg? Igen. Hát ne csináld vele, Sanyi, hát komolyan hülye ne. Tényleg
0: nem. Szerinted miért röhögünk, mint akit?
1: Hát ez nem baj, hogy röcsögtök, hát semmi gond. Hát ez hol áll komoly, én nem tudtam.
3: Én csak azon csodálkoztam, hogy, hogy van nekik táskájuk, azt gondoltam. De tehát hogy van egy ilyen műfaj, hogy coach táska.
1: Hívják, hogy coach. Hát én esküszöm valami gyékére.
0: Közben kapjuk az infót.
1: Anyagra.
0: Közben kapjuk az infót.
1: Na, azt, végre.
0: Kócstáska, az divattáska, ezt írja John Gold.
1: Na, látod, ő sok kocsi és okosabb nálam. Hát figyelj, én nem divatolok. Na. Hát ennyi kész, én divatot nem követem.
3: Én sem tudtam így a táskának
1: Louis
3: ezen.
1: Louis Vuitton, az úgy megvan, meg fajáról, de... azért vannak divat diktátorok, akikkel azért tisztában, de a kócs, komolyan, ez föl nem, eszembe nem jutott volna.
3: De hogy ezt most miért így nevezték el, hát ez egy más.
1: Hát miért, mert valami designer név kellett neki, de nem baj, legalább jót mosolyog.
3: Kócs táska, amitől rendben van az életed, hogyha viszont.
1: Rendben van az egy táskától, ha ne menjenek.
3: Tudod, ez így.
0: Nem, mondom, divattáska a kócs táska.
1: Hát jó, divattáska, de miért más a divat?
0: Na, de hogy miért ez a neve, nem tudjuk. Viszont azon nagyon jót nevettem, hogy biztos valami állat a kócs.
1: Hát, hát a mai világban...
0: Hát ez halálik!
3: Ó, csak!
0: Korina is az elméletei!
1: Hát tényleg elnevezték a, nem tudom én, a kengurút, coach kengurúnak, vagy nem tudom, ami állatbőr szinonimája, hát hogy valami anyja. De,
3: hát ezekhez úgy állsz, mint én a technikai.
1: Hát igen, valaki a technikában jó, valaki a divatban. Hát most én a divatban nem, tehát nekem azért a trapper fal, mert tisza cipő.
0: Szerintem menjünk zenének, kicsit, hogy ezt felejtsük el, aztán a következő hírre jövünk vissza.
1: De hát legalább tanultam valamit.
0: Hát, hát te igen.
3: Jó, ha egy bootmeal, mint holnap
1: ez a boldogság, ne csináld. Nem vagyunk unalmasok.
0: Engem elvesztettetek.
3: Oh.
0: Zene.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépésre, és miután megtanultuk egy életre, illetve Karina megtanult egy életről, hogy mi a coach, illetve meg megtanultuk, hogy milyen ez a coach táska, mert én ilyen formán még nem hallottam, úgymond. Innentől kezdve megyünk tovább, méghozzá egy újabb állatos sztorival, méghozzá Wallaby ugrált végig egy angol kisváros utcáján. Nézzük a részleteket. A hajnalban munkában menet egy kengurú-szerű állat ugrál előttetek, csak közben Cornwallban gyorsan merülhet fel a kérdés. Biztosan felébredtetek már? Egy pékség tulajdonosa Liskard városában egy ilyen kenguru-szerű valabit vett észre az utcán hajnalban. Először kutyának nézte az állatot, majd feltűnt neki, hogy az nem fut, hanem szabályosan ugrál. Scott Weller reggel 5:30 körül tartott munkába, amikor meglátta az állatot. Először nagyfülű német juhásznak gondolta, majd gyorsan rájött, hogy valami egészen másról van szó. Követte is egy darabig, hogy szükség esetén értesíthesse az állatvédőket vagy a rendőrséget, de később szem elől tévesztette. A rendőrség átvizsgálta a környéket, de nem találta meg a valabit. Az állatvédők szerint Nagy-Britanniában már kisebb vadon élő valabi populációk is kialakultak korábbi szökések következtében, írja a Jupi. Kérdezlek titeket, hogy ti mit gondolnátok először, ha hajnalban egy teljesen oda nem illő egzotikus állatot látnátok az utcátokon? Nem tudom, én lehet szívromot kapnék, vagy megijednék, és szólnék egyből az állatvédőknek, mert azért ez nem normális. Most akár Debrecenben, akár Budapesten, vagy bármelyik magyarországi városban, hát van, amikor medvék vagy farkasok bekóbályognak, főleg ott az északi Eger, Miskolc környékén, hát velük se szeretnék találkozni, és hát jobb ez ilyen állatokat elkerülni.
2: Hát én is igen, csak meglepődnék. Bár mondjuk, nem tudom, hogyha...
1: Ja, és ők még nem is egzotikusak.
2: Hát, az meg mennyi. Mondjuk a farkas jönne szembe, akkor legfeljebb táncolok egyet vele, és azt mondom, hogy én vagyok a farkasokkal táncoló, de hát másik.
1: Hát, azt én megnézném.
2: De egy valami mellett ugrándozni. Mondjuk ez az állat is új volt tényleg, de mondjuk azt kilogikáztam, hogy ha már ugrál, akkor biztos valami kenguru féle lehet. Mert ugye most itt a Karina hasonlataival élve mondjuk a wasabit, azt mondjuk jobban ismertem, mint a valabi. De hát na.
1: Igen, mert az egy mártás a wasabi.
2: Hát meg egy, igen, egy csípős.
1: Igen, egy csípős mártás. Nem vagyok oda érte. De például sushihoz sokszor azt adják, párom rendelt múltkor sushit, illetve most már kétszer is az utóbbi egy hónapban, és megkóstoltam, és egyébként nem rossz a sushi. Nem leszek sushi imádó, és nem szokok rá, de alapvetően teljesen ehető és rendben van.
2: Az is ilyen nyers cucc, mint mondjuk a rúszlit kóstoltam meg annak idején, de utána, amikor még egyszer ettem...
1: Nem, a sushi az nem annyira nyers, mert ebbe meg van főzve mondjuk lazac, csak ilyen, hát hogy is mondjam, olyan állag van, lehet, hogy nem megfőzve, csak megpárolva van, de nem nyers teljesen.
2: Nyers.
1: De amúgy ubist tettünk, borkást, oregánost, akkor lazacost, nem tudom, milyen volt még. Ja, cheddar-sajtos, az nagyon finom. Cheddar-sajtos sushi, fú, de finom, az nagyon ízlet. De az ubis is nagyon finom.
2: Sajta minden, meg lehet valami.
1: Igen, a sajt az minden. Karina még meg nem mer szólalni a coach után.
2: Halló, velünk vagy még?
1: Karina, egyáltalán itt vagy? Jó, hát szerintem nem eltűnt mennyi.
2: Eltűnt a valami mellett valahol.
1: Valahogy elugrált. Na, de viszont menjünk tovább egy kis tudományos hírrel. Sarki fény és részleges holt fogyatkozás is jelent ugyanazon az éjszakán. A nap úgy döntött, hogy a hétvégére egy kis extra műsort ad az égbolt kedvelőinek. Egy napkitörés és a nap koronájától érkező nagy sebet kedvelőinek. Egy napkitörés

0: majd fogyatkozáshoz is közelesik. A nap 4513-as számú napfoltja több erős kitörést produkált, köztük egy M6,89%-os napvert. Emellett egy koronajukból nagysebességű napszél áramlik a föld felé, amelyhez egy koronakidobódás anyaga is csatlakozik. Az amerikai NOAA ezért augusztus 27-re G1-es, augusztus 28-ára pedig G2-es geomágneses viharjelzést adott ki. A várakozások szerint a sarki fény akár New York állam, vagy Idaho térségéből is megpillantható lehet az északi horizont térségében. Az égbolt szerelmeseinek külön bónusz, hogy ugyanebben az időszakban részleges holdfogyatkozás is látható lesz, írja az Earth Science. Kérdezlek titeket, hogy ha csak egyetlen égi jelenséget láthatnátok életetekben tökéletes körülmények között, sarki fényt, napfogyatkozást vagy meteorrajt választanátok? Én a meteorrajt.
1: Ja, mennyit így látok.
0: Az nagyon látványos.
1: A meteorraj, igen, azt szerintem az a leglátványos.
2: Én is azt választanám.
1: Az biztos szép lehet, mondjuk. Nem ti se láttatok még olyat, de...
2: A csillaghullás talán egyszer láttam az égbolton, meg a tejutat, de olyan környezetben, amiben sötét volt, tehát nem volt ez a természetes fények, lámpák, autók, ott az nagyon szép azért az égbolt.
0: Én pedig amondó vagyok, hogy menjünk egy picit zenén, aztán pedig innen folytatjuk és jövünk vissza. Tartsatok velünk továbbra is.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépése közel hozzád Lépés Rádió, és megyünk tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel, és kiderül, hogy Karina mit nem ismer még. Szóval...
2: Egy ma két fellegy.
1: Én már nagyon ráálltam szegény Karinára, nézzétek el nekem. Szóval...
3: Kapsz-e végezér, várjátok.
1: Mit kapnék? Na, szóval... 6 éves korában azt hitte, haja újra nő. 30 évvel később már egészen másképp látja önmagát. Gyerekként néha teljes bizonyossággal hiszük, hogy egy probléma egyszer csak elmúlik. Holly Fellernek hosszú út vezetett odáig, hogy ne erre várjon. Holly Faller 6 éves volt, amikor alopecia miatt jelentősen hullani kezdett a haja. Édesanyja egy régi hiedelem alapján leborotválta a fejét abban a reményben, hogy ettől majd erősebben nő vissza a haja, ez azonban nem történt meg. Holly gyermekkorától parókát viselt, közben hosszú évekig abban reménykedett, hogy egyszer újra saját haja lesz. A kopasságot eleinte olyan állapotként élte meg, amelyet el kell rejtenie. Felnőttként azonban fokozatosan megváltozott a hozzáállása, és megtanulta úgy látni önmagát, hogy a haj hiánya nem csökkenti az értékét. Ma már nyíltan beszél tapasztalatairól, és történetével másoknak is szeretne bátorítást adni. Több mint 3 évtized kellett ahhoz, hogy az a kislány, aki várta haja visszanövését, végül elfogadja, hogy nincs szüksége ahhoz rá, hogy jól érezze magát a saját bőrében, írja a People. Hát azért nőként nehéz elfogadni a kopasságot. Kérdezlek titeket, hogy miért lehet sokkal nehezebb elfogadni magunkon valamit, ami láthatóan eltér a megszokottól, mint ugyanazt teljesen természetesnek látni valaki máson. Azért, mert férfiként mondjuk a kopasság, hát Istenem kopasz, hát most egy kopasz férfi nem annyira feltűnő, hogy mondjam, vannak kopasz férfiak, ilyen, nincs az esély. De például nőben nagyon ritka, aki kopasz. Egyetlen egy hölgyet ismertem, de aztán végül őnek is, ha jól tudom utólag, hát vagy parókája lett, vagy kinőtt alja, de ő úgy emlékszem, hogy ő szándékosan vágott a kopaszra a fejbőrét fiatal korában. De amúgy alapvetően nem ismerek olyan nőt, aki kopasz, és nem is tudom elképzelni. Nekem egy nőbe, bocsánat, ezt mondom, csúnya.
3: Színű a color?
1: Micsoda?
3: Színű a color, ő nem.
1: De megvan, igen. Megvan, ő is kopasz volt.
3: Ő is kopasz volt, így van. Vannak olyan vallások, ahol például kopaszra vágják a hajukat és parókát hordanak, ez a zsidóknak a vallása, ha jól tudom.
1: Igen, de ez
3: akkor is, nem? És vannak olyan betegségek is,
1: nyilván.
3: És öregkorban is kihullhat a haj, nagyon sok mindenki vagy kendőt hord időskorában, akinek kihullik a haja, vagy parókát vesz.
1: Igen, azzal nincsen semmi gond, Karina, csak alapvetően általában a nőkre kevésbé jellemző a kopasság.
3: Hát nem jellemző, mert igazából nem vágják le a hajakat, mondjuk egy női katonának mondjuk lehet rövidebb haja, de alapjában véve a nők nem vágják a kopaszra a hajukat, ez tény és való, ha csak valami betegség, bármi
1: igen, az kívülik.
3: De az vannak persze. Nagyon szép, nagyon jó parókák, lehet fodrászhoz menni, eladhatod, ha a hajad természetes, és megvan az a hosszúsága, tehát tudsz segíteni a betegségben elhullajtott haj nélküli kopasságon. Tehát el kell fogadni az embernek saját magát, ha kopasz, kopasz, ha sok haja van, sok haja van.
1: Azzal nincsen semmi, hogy el kell fogadni önmagát, és ezt én is ezt mondom, csak az, hogy önmagában férfiként nekem egy kupasz nő csúnya. Tehát most nem tudom másképp mondani, és nem akarok senkit megbántani, de nem szép. Akkor nem azt mondom, hogy csúnya, nem szép. Tehát szebb mondjuk egy hosszú hajú nő számomra, vagy még egy rövid hajú is, mint hogyha ha valaki szándékosan vágatja. Nyilván a betegség férfi, az más, Karina, mert a betegségről nem tehet. Tehát, hogy most az,
3: de hát azért mondtam, hogy arról hát nem igen. tehet, de a kopasság az férfiaknak jól áll, az olyan férfi ideál.
1: Nem tudom, mondjuk én kopasz férfiakat sem tudom. Nekem is rövid a hajam, nagyon rövidre szeretem vágatni, de az, hogy teljes kopasz legyek, azt nem tudom elképzelni.
3: Hát valaki szereti, és jól is
2: mondjuk áll. Mondjuk már a kezdetleges, és azt mondja a dalban, hogy egy tisztes ősztes halánték a nők számára ajándék. A nő számára ajándék.
1: Kérdezzük meg erről a többi hölgyet, Karina, szerint itt egy kopasz, vagy hajú ember, férfi, vagy kis hajú, rövid hajú ember is?
3: Igen,
1: az utóbbi, az egyetértek, mondom, én is nagyon rövidre, most vágattam le, nagyon rövid a hajam, és én szeretem.
3: Nekem mindegy, hogy milyen hajat hord, hosszú haja is lehet, rövid haja is lehet, mindegy, ez nem befolyásolja.
1: Aha. Jó, na hát várjuk a hallgatói kommenteket, most egy pici zene, aztán jövünk vissza. Egy nagyon pici.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Mondtam, hogy egy csöbb zene, itt is vagyunk egy lépésre közelebb hozzád. Lépés Rádió most bekapcsolódó hallgatóinknak, és mondom, hogy www.lépésradio.hu és a hallgatói messenger csoportunkban is várunk mindenkit. Na, megyünk is tovább még egy érdekességgel, méghozzá azzal, hogy 26 év után érkezett vissza saját újszülöttkori fényképe. A TikTok próbálja megfejteni, hol járt a levél. Van, amikor késik a posta néhány napot. Ennél a levélnél azonban úgy tűnik, egy kicsit komolyabban értelmezték a késést. Sasha családja 2000-ben postázta a kislány születési értesítőjét és fényképét egy chicagói ismerősnek. A levél valamiért soha nem érkezett meg, majd több mint 26 évvel később egyszer csak visszakerült ugyanahoz a családi házhoz. A család először boríték régies bélyegzésére és a régi postai díjra figyeltek fel. Amikor felbontották, előkerült Sasha korábbi gyerekkori képe és az eredeti születési értesítő. Senki sem tudja, hol lehetett a küldemény az elmúlt 26 évben. Sasha TikTokon osztotta meg a történetet, ahol a nézők azonnal találgatni kezdtek. Egyesek szerint régi postai raktár vagy használaton kívüli berendezés ürítése során kerülhetett elő. Más kommentelők saját történeteket meséltek évtizedekkel később megérkezett képes lapokról és levelekről. Sasha úgy döntött, hogy bekeretezi a különleges küldeményt, írja a People. Szerintetek a digitális üzenetek világában elveszett valami abból az érzésből, amit egy valódi kézzel címzett levél jelentett?
2: Hát, abból a feelingből, igen.
3: Ez olyan, mint a régi fényképek. Régi, megsárgult, régi képek, hátoldalára ráír, vagy 1965, vagy 1800. Tehát azokat nem adja vissza ez a sok digitális kép, amit tömegében mindenki lefényképez, és tárul a telefonján vagy a gépén. Tehát a régi pénzek, a régi képeslapok, a Budapest vagy egész Magyarország régi képeslapokon megjelenített terei, épületei, azok nem adják vissza.
1: Jungold írja, körbejárta Amerikát, ahhoz kellett idő.
3: Ja, de 26 év az nagyon sok.
2: Na igen.
1: Hányszor járta körbe Amerikát?
3: Ez valahol ott ragadt. Nálunk is vannak szerintem ilyen küldemények, amik elvesznek.
1: Igen, később. Csak általában azok nem is kerülnek elő. Tehát többségében legalábbis nem tudok róla. De biztos vannak. Hát vannak néha amúgy olyan csomagküldemények is, ami egyik ismerősöm, egy kedves barátom dolgozott, nem tudom, még ott dolgozik, de sokáig postán dolgozott ilyen csomag kézbesítő, nem kézbesített, hanem ő volt a logisztikán, tehát hogy bejöttek a csomagok, és akkor megvolt az, hogy mit tudom én, melyik postának, melyik szalagra kell pakolni, mi hogyba megy, és azt ő rendszabályozta az egyik megyei postán, és vagy ő is, és mondta, hogy hát látott már furcsa csomagokat élete során, de mi, ez már csak ilyen. Lehet,
3: van a Facebookon
1: ilyen.
3: Egy ilyen csoport, ahol az elveszett Fox Post, vagy bármilyen ilyen csomagokat keresgetik, és akkor ott leszokták írni, és nagyon sok csomag van, ami elveszik, de nagyon sok csomag van, ami meg is kerül. Mert kinyitják azokat a kis dobozkákat kóddal, és nincs benne a csomag. De meg szoktak lenni a csomagok, tehát valami megvan, jó, valami persze elveszik, de mondjuk nem nagyon értem, hogy ez miért történik így, de valahol mégis megvan, mert hát emberi mulasztás. Biztos.
1: Igen, viszont mai műsorunk utolsó érdekessége egy extrém rekord, különleges esemény. Több mint 30 kilométer magasból dobtak le egy telefont, sértetlenül túlélte. Mi volt ez, Nokia 3310-es?
3: Szerintem igen, még Nokia. Vagy valamilyen olyan telefon, amit a hadseregnek gyártottak, hát és ilyen törhetetlen.
2: Nem, hát arra ma is törekednek egyre inkább.
1: Hogy hát igen, de azért a mostani telefonok nem annyira. Mondjuk az iPhone-ok közül azért eléggé erősek, de én nekem például a Samsung telefonom egy olyan jó 10 évvel ezelőtt egy sima betonról elesés alatt tripityára tört, tehát nem is volt magasra esés, csak így egy, nem tudom, 30 centiről betonra esett, és vége volt. Hát,
2: meg kilométerek, meg magasságban.
1: Na nézzük a részleteket. Ha egy telefon leesik az asztalról, sokunkban mondhatjuk azt, hogy sokan összerezzenünk, és ezt a készüléket viszont több mint 30 kilométer magasból ejtették le. A Rhinoshield és a San Finto Space egy mobiltelefont 30,607 méter magasra juttatott, majd hagyta lezuhanni. A Svédországban földre tért és földet érő készüléket később sértetlen állapotban találták meg. A telefon egy speciális védőtokban emelkedett fel egy nagy magasságú ballon segítségével. A 30,6 kilométeres magasság több mint háromszorosa egy átlagos utasszállító repülési magasságának, és több mint háromszor magasabb a Mount Everestnél. A készülék ezután visszazuhant a földre, majd Kiruna közelében került elő. A telefon működőképes és sértetlen maradt, ezzel pedig Guinness rekordot állítottak fel a tokban lévő mobiltelefon legmagasabbról végrehajtott ejtésére. A kísérletet eredetileg azért találták ki, hogy extrém körülmények között bizonyítják a tok tartóságát, írja a Guinness World Records. Akkor itt nem is a telefon volt a teherbíró 30 kilométerről, hanem maga a tok, amiben a telefon volt, semmiatt nem történt baj a telefonnak.
2: Az védte meg.
1: Igen, miből volt az acél? Nem tudom elképzelni, hogy nagyon masszív cuccból lehetett. Egy ilyen rekord után ti jobban hinnétek egy termék reklámjának, vagy azt mondanátok, hogy a hétköznapi használat egészen más próbatétel? Hát, szerintem a hétköznapi használat más próbatétel azért még mindig, mert hétköznapi használatban nincs ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen magasról ledobó telefon, vagy telefontulaj, meg alapvetően nem azért van a telefonunk, hogy dobáljuk akár a 10-ről is, tehát
3: én jobban hinnék a reklámnak, vagy ha bizonyított lenne a reklám, ez olyan, mint a törésteszt az autókon, tehát azt is extrém körülmények között tesztelik az autókat. Vagy például különböző sportgyártó cégek extrém körülmények között tesztelik a sátrakat, a hálózsákokat, a túrabicikliket, a ruházati termékeiket, és annak sokkal jobban hinnék, mert az biztos, hogy az ott úgy vízálló, az ott úgy teherbíró, az ott szélálló, és az a telefontok tuti, ha bárhonnan leesik, ráesik valami, tehát sokkal jobban hinnék neki.
1: Az biztos.
3: Az autó törést tette. Én biztos, hogy jobban hinnék.
1: John Gold írt nekünk, azt mondja, a levelet most már csak a hatóságoktól kapunk, illetve olyan telefon kell nekem is, hát nem kapsz.
3: Tok, telefontok.
1: Inkább telefontok, igen.
3: Inkább.
1: Viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés délelőttben, maradjatok velünk, és jobb nélkül zenékkel is műsorokkal várunk titeket, most meg jönnek a hírek, és még annyi, hogy Lépés Magyar Top 20 lesz ma, tessék szavazni délután 2-ig a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Ciao, ciao!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött, a Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább 2 magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban, eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
12: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét. Mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött. A Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban. Eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet. Welcome to Saint-Tropez.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd több valamihez, tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentesítéte és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen. A tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. 7 napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi területén a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olasz Liszka és Tiszalők közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PET-X is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Javulhat Budapest közbiztonsága. Szeptember 12-én rendezik meg a Kötcsei találkozót, Orbán Viktor beszédet mond. Mobil visszaváltó automatát vittek a kalocsai laktanyába. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, közölte 5 belső kerület polgármestere szerdán közös közleményben. Az összegzést Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Piko András, Soproni Tamás és Tóth József polgármesterek írták alá. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. A belügyminisztérium ugyancsak támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre. Szeptember 12-én rendezik meg a Kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő, közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Kötcsei találkozót 2004. szeptember 3-ától minden évben hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. A zárt körű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. A Mohu mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írta a Mohu. A honvédek a gyűjtésen túl a feldolgozásban is segítenek, és még hetekig szükség lehet a munkájukra, tették hozzá. 4 független akkreditált laboratórium által végzett 45 mintavételi pontból vett több száz talajvíz és talajminta átfogó vizsgálata sem alumínium szennyezést, sem további 12 fém által okozott szennyezést nem azonosított a Semcorp lítium akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat debreceni telephelyén. Ismertette a vizsgálat eredményét a Semcorp a sajtóhoz eljuttatott nyílt levélben. A vizsgálat azután indult, hogy június 24-én a hatóságok felfüggesztették a termelési tevékenységet egy olyan laboratóriumi jelentés alapján, amely a márciusban vett talajvízmintákban több fém rendkívül magas koncentrációját mutatta ki. A nyílt levél mellett a Semcorp a talajvízvizsgálati eredményeket tartalmazó laboratóriumi jelentéseket is hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
9: A Lépés Rádióban Robival.
8: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Munkabalesetben vesztette életét Boros Gergely világbajnok kajakos. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban. Két év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tragikus balesetben elhunyt Boros Gergely világ- és Európa bajnok kajakos. Az Index információi szerint a paksi eset teniszpályái mellett padelpályák építése zajlott. Ennek során történt a tragédia, egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi kajakosra. Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Csütörtök reggel a Magyar Kajakkenu Szövetség közölte a gyászhírt, 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa bajnok kajakos, a szervezet korábbi szakmai igazgatója. A szövetség a honlapján tette közzé a hírt és jelezte, hogy a sportembert saját halottjának tekinti. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-vel. A kommunikációs igazgató azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerdán közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfér a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Két év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája, de csak az elsősök kezdhetnek. Az intézményt 2024. augusztusában a tanévkezdés előtt pár nappal záratták be, a fenntartó köztartozásaira hivatkozva. Mivel az engedélyeztetési folyamat csak pár nappal a tanévkezdés előtt zárult le, a szülőket arról tájékoztatták, hogy a 2026-27-es tanévben egyelőre csak az első osztályt tudják elindítani, szem előtt tartva a diákok és az oktatók érdekeit. Hozzátették, hogy bár nagyon kevés idő állt rendelkezésre, minden adminisztratív intézkedést megtettek, és minden előírt felújítást elvégeztek az Ifjú Munkás utcai épületben az újranyitás érdekében. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat, tájékoztatta díjat odaítélő alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért csütörtökön az MTI-t. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5.-12. évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik így el. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépésre.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: döntéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Reklám következik.
3: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! A Lépés Rádióban.
1: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint az zuglói iroda komplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
2: Csak magyar kedvencekkel.
9: Kellemesen szép estét, vagy késő délután korestét kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Rubit hallhatjátok, és ez már itt a Lépés Magyar Top 20. A mai nap is hozom azt a 20 dalt, mert a ti szavazataitok és a rádiós játszás listák alapján állt össze az elmúlt egy hétben, és ezen felül pedig lesz neki újdonságajánló rovataink, illetve régi toplistás lágerekkel is készültem. Én nem mondom vagyok, hogy csapjunk bele a lecsóba. Ezen a héten a 18, 19. és 20. helyezett, hát mondhatnám nem változott, de mégis, ugyanis a múlt héten 19. Diaz és Menta és az Idegen című daluk a 18. helyre egy helyet javítva jött föl a 19-ről, helyet cserélt a Naked formáció Tombol a nyár című dalával, míg a 20. helyen volt és maradt a Children of Distance és Search Renny közöse, a Szembecsukva, ezzel indítjuk a top 20-at. Tartsatok velünk, jó szórakozást!

0: csak magyar kedvencekkel.
1: Egy lépéssel közelebb hozzá, de ez itt a Lépésrádió, és benne pedig a Lépés Magyar Top 20. Már is egy újdonságot hoztam nektek, méghozzá a No Sugar blokkolnál című újdonságát. Érzelmi függőség és modern kapcsolati dinamikák a No Sugar legújabb dalában megjelent a Blokkolnál. A Gyergyószent Miklósi gyökerű zenekar évelején új fejezetet nyitott történetében. A Szőcs Renáta énekesnővel és Málnási Szabolccsal kiegészült felállás a Forog a kerék című sikeres bemutatkozás után most hozza a második közös gyümölcsöt. A csapat legújabb dala a Blokkolnál modern, kendőzetlenül őszinte és fülbemászó poprock felvétel, amely a se veled, se nélküled kapcsolatok mélységeibe kalauzolja a hallgatót. A szerzemény szövege és hangulata a digitális kor perkapcsolati játszmáit, a közösségi média hirtelen felvillanó emlékeit és az elszakíthatatlan érzelmi kötelékeket állítja középpontba. A feloldhatatlan vonzódás, az egymásra utaltság és ezen felül még a elkerülhetetlen visszatalálás dinamikája jelenik meg benne. A modern elhidegülési kísérletek Blokkolnál, Lekoptatnál ellenére a lelkek közötti mély összehangoltság és a közös múlt íze mindig felülírja döntéseket. A dalt egy dinamikus rebbetét és a szenvedélyes, lendületes refrén teszi teljessé, ami garantáltan azonnal megtalálja az utat a rádió hallgatókhoz. Akkor hallgassuk meg ezt a garantáltan utat találó felvételt itt a No Sugar és a Blokkolnál a Lépés Magyar Top 20-ban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A 18.

0: tél.
1: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
2: Mert folytatnánk a 15., 16. és 17. helyzettel, egy újabb újdonságot hoztam nektek, méghozzá Dr. Béres és Herceg közöse, a Jimmy, másképp úgymond Dr. Béres és a Jimmy feldolgozások újabb epizódja jött hozzánk. Mit akarsz a boldogságtól címmel érkezett meg ez a dal, Dr. Béres és Herceg közreműködésével. Újabb ikonikus mérföldkőhöz érkezett Dr. Béres, aki a Jimmy másképp koncepció legfrissebb felvételét hozta el. A Mit akarsz a boldogságtól című Zambó Jimmy klasszikus Herceg közreműködésével kapott igazi mai latinos hangszerelést. Az újdonság Béres Atka régóta formálódó elképzelésének folytatása, mely során a legnépszerűbb Jimmy felvételeket ülteti át modern köntösbe. A kiadvány mögött mély személyes kötődés húzódik, hiszen Dr. Béres ezzel édesanyja emléke előtt tiszteleg. A feldolgozások során fontos szempont volt számára, hogy az eredeti dalok szellemiségét megőrizve saját zenei világával adja új szint a felvételeknek. Ez a dal nekem sokkal többről szól, mint a szerelemről. Szerintem ugyanezt a kérdést feltehetjük az egész életünkre. Téged mit tesz boldoggá? A családod, a barátaid, az utazás? Vagy az, hogy egyszerűen kiülsz a Városligetbe és olvasol egy könyvet? A boldogság nem egy állandó állapot, sok-sok apró szép pillanatból lesznek élményeink. Zeneileg azt akartam, hogy amikor megszólal ez a verzió, legyen benne nyár, klub, tánc, szabadság és jó kedv. Én DJ-ként abban hiszek, hogy a lányoknak kell igazán zenélni, ha ők táncolnak, előbb-utóbb mindenki táncol. Mesélte a DJ az új felvétel hátteréről. A Mit akarsz a boldogságtól című számban közreműködő Herceg nem csak egy beugró volt. Korábban már dolgozott együtt Dr. Béressel, és hosszú ideje barátságot is ápolnak. Az előadó sajátos énektémákkal és jellegzetes karakterével is pont azt a pluszt hozta, amit a producer elképzelt. Édesapám, nagyon szerettem a Jimmy dalokat, ráadásul a fiával, Krisztiánnal is jó kapcsolatot ápolok, így erős a kötődésem ehhez a zenei örökséghez. Emiatt különösen megtisztelő volt Atka felkérése. Az eredeti előadók utánozhatatlan hangterjedelme miatt nagy felelősség egy ilyen klasszikushoz nyúlni, de az új hangszerelés annyira friss és mai lett, hogy azonnal otthon éreztem magam benne. A családom és a környezetem visszajelzései alapján pedig egy olyan végeredmény született, amely az idősebbeknél és a fiataloknál is egyaránt működik, mondta Herceg a kollap kapcsán. A felvételhez egy letisztult, fashion hangulatú image klip is készült, ami a 90-es és 2000-es évek ikonikus vizuális világát idézi meg. Na hát kérem szépen, a videót meg lehet tekinteni a videó megosztókon, pedig játsszuk ezt a dalt. Előtte viszont elárulom nektek, hogy ezen a héten a 15. helyen zárt listánkon méghozzá nem más, mint Nagy Bogi és Des közöse a Jól leszek újra. Ez a dal két helyet rontott 13-ra a 15-re. Akkor Dr. Béresre találkozunk még egyszer, hisz Verép Tomival közös Ugye nem bántad meg Jimmy feldolgozása 16. helyre csúszott vissza, szintén két helyet rontva a 14-ről, míg a 17. lett Geszti Ne feküdj le haraggal című felvétele, mely múlt héten is a 17. volt, de most akkor jöjjön Dr. Béres és Herceg közöse, és a Mit akarsz a boldogságtól, aztán pedig jöjjenek a legjobbak itt a Lépés Magyar Topuszban.

A 16. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk tovább a 12., 13. és 14. helyezettel itt a Lépés Magyar Top 20-ban. Ezen a héten listánkon a 14. lett a Dash és Young Fly közös a Kiskece, a 12. helyről ők is két helyet csúsztak vissza a 14-re. 13. helyre három helyet rontva a TNT, ugye itt a Szont című dalával került, a 10. helyről rontottak a TNT-s fiúk, míg a 12. lett a múlt héten 7. szereplő Nyúlan Limpájör és Szikora Róbert közöse a Van Még Hely. Ezen dalok önnek szépen sorjába, illetve egy régi toplistás lágért is szózok, de hogy mi lesz az, az legyen meglepi. Tartsatok velem, és megtudjátok.

0: A Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Más és most is mindörökké című dal szólt a 90-es évekből itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Topuszban. Ha már is megyünk mindjárt tovább az első óra első helyzetjével, azt illetve, hogyha még belefér egy régi toplistás lágert is hozok. Ezen a héten a number van az első órában, az az első óra első helyzetje, az az a 11. nem lett más, mint Paulina, aki a múlt héten még a legjobb négyben szerepelt, egészen pontosan a negyedik, bocsánat, nem a legjobb négyben, a legjobb tízben, azon belül is az ötödikén szerepelt, és 6 helyet rontva lett ezen a héten a 11. Vége van kicsi című felvételével. Ezzel zárjuk, illetve még egy régi toplistás lágerrel ezt az órát, aztán jönnek a kötelezők, és a következő órában hozom nektek a legjobb 10 magyar dalt. Lesz még újdonságajánló rovatunk, és régi toplistás lágerekkel is készültem. Tartsatok velünk, jó szórakozást!
0: A 11.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint az zuglói iroda komplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
11: Ahol már is a legjobb tízzel megyünk tovább, a 8., 9. és 10. helyezett érkezik a következő blogban, egy régi toplistás lágerrel megspékelve. Nézzük, hogyan alakult a lista. Múlt héten 6. volt, ezen a héten 2-ért rontva csak a 8. helyen zárt Honey Beast és Daniel Fi újdonsága, illetve közös dala a Bárcsak lennék, mely sokáig vezette is a Lépés Magyar Top 20-at, múlt héten 6., ezen a héten pedig, mint mondom, a 8. helyen zárt. 9. lett a múlt héten 8. Gudics Máté és az Égetem, egy helyet rontva, míg a 10. helyre jött előre a Unik és a Kilincs egy szép világba, méghozzá ez a dal a múlt héten listánkon egészen pontosan a 16. helyen volt hallható, 6 helyet javítva jött előre a legjobb 10 sereghajtó helyére, azaz a 10. helyre, ezzel kezdjük a Top 20 második óráját, jó szórakozást az elkövetkezendő 60 perchez.

0: magyar kedvencekkel.
1: Baby Gabi és a Fáj minden szó szólt a 2000-es évek elejéről itt a Lépés Rádióban, a Lépés a Magyar Top 20-ban. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb újdonsággal. Simó Anna Mária új dala, Miért ne? Ezt ajánlom most nektek. Miért ne címmel jelent meg Simó Anna Mária legújabb dala. Az énekesnő újdonságán ismét Závodi Gáborral dolgozott együtt, aki a felvétel szövegét jegyzi, emellett a hangszerelést is ő végezte. A dalhoz készült kreatív vizualizer pedig a Fonogram magyar zenei díjas Galler András indián készítette stábjával. A Miért ne? Könnyed, fülbemászó dallamát Simó Anna Mária karakteres, egyedi hangszíne teszi különlegessé. Hát akkor hallgassuk meg mindjárt ezt a dalt, előtte viszont elárulom, hogy hogyan alakult a lista további részvevőinek helyzete. Az 5., 6. és 7. helyezettel megyünk tovább Simó Anna Mária dala után. Ezen a héten az 5. helyen zárt Rácz Gergő és Burai közöse a Lassan, mely a múlt héten a legjobb 4. helyén szerepelt és egy helyet rontott listánkon. A Fall of the Flow és T. Dani és a Rendben lesz a 9. helyről javított a 6. helyre, így a 7. helyről hallhatjuk a múlt héten 11. helyen szereplő Gájer Bálint Szabadon élek című felvételét, és ez a dal 4 helyet javított a múlt héthez képest. De mielőtt meghallgatnánk Gájer Bálint dalát, előtte énekel nekünk Simó Anna Mária. Na, szóljon ez a bizonyos felvétel, melynek, mint az előbb is mondtam, a címe, hogy Miért ne?

lépéssel közelebb hozzád.

A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és már is megyünk tovább, méghozzá mai műsorunk legjobb 4 helyezettjével, valamint egy régi toplistás lágerrel itt a Lépés Magyar Top 20-ban. A lényeg az, hogy ebben a blogban már nem szoktam elmondani, hogy melyik dal hanyadik lesz, csak az, hogy melyik az a 4 dal, mely eldöntő, hogy hogyan alakul a lista az elsőtől a negyedikig, azaz kikerül fel a dobogóra és kicsúszik le róla. Csapjunk is bele, és nézzük meg, hogy ki került be a legjobb 4-be ezen a héten. Ezen a héten a legjobb 4-ben ott van Rúzsa Magda és a Rúzs, mely már 2 hete vezeti listánkat. Hamarosan kiderül, hogy megtartta első helyét. Bíró Csongor és a Hogy tudlak így, a múlt héten második volt, most is a legjobb 4-ben van. Hogy múlt héten harmadik volt Börösz Roli és a Színes nyár, most is a legjobb 4-ben szerepel. Illetve Kovászki meg a Vegai Szebényi Dani közösen a legjobb 4-be került vissza a 15. helyről, de hogy hanyadik lesz ezen a héten, azt hamarosan megtudhatjátok, ha továbbra is a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Topuszot választjátok. Ne felejtjétek, a műsort követően jövő csütörtök délutánig szavazhatok kedvencetekre a Lépés Magyar Top 20 oldalán, lépésradio.hu/magyartophúz, vagy lépésradio.hu/lépésmagyartophúz menüpont. Most pedig akkor jöjjenek a legjobbak.
1: A negyedik.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És elérkeztünk az első érzethez, mely ezen a héten sem lett más, mint Rúzsa Magdi Rúzs című felvétele, viszont azon meglepődtem, hogy Böröc Roli dala egészen a második helyig jutott a ti segítségetekkel. Ez a felvétel a harmadik helyről előrelépett a másodikra, helyet cserélt Bíró Csongor felvételével a Hogy tudlak így című dallal, míg a negyedik helyen zárt a múlt héten 15. Szebényi Dani és Kovászki meg a Vega közös a Csónak, én pedig ezzel a Rúzsa Magdi dallal köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Robit és a Lépés Magyar Topuszat hallottátok velem holnap 10-től Karina és Sanyi oldalán, a Lépés délelőttben hallgathattok minket, és holnap újra megmérettetjük egymás tudását, aztán majd kiderül, hogy ki mit tud, mondhatnánk így. Sanyi, Karina és jó magam egymást fogjuk megmérettetni, egy kis kvízjáték van. Ezáltal a hallgatókat remélem jól fogjuk szórakoztatni, de ti is csatlakozhatok a hallgatói messenger csoportunk segítségével, ha szeretnétek, hogy egy jó élmény részesei legyetek. No, megyünk tovább, tehát jön Rúzsa Magdi, és a Rúzs ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét még egyszer. Sziasztok! És szavazzatok, amint kikerül a lista hamarosan az oldalra, meg a Facebookra, facebook.com/lépésradio és lépésradio.hu/magyartop20, hajrá! Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szeged bevezető szakaszának bővítése. Oktató videót készített a NAV a nyugta adatszolgáltatásról. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szeged bevezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom, közölte Vitézi Dávid szerdán. A sávbővítés mellett új körforgalom irányonként egy-egy buszöböl és tengely súlymérőből épült. A teljes szakasz új közvilágítást is kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át. A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé. Nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Új videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról és adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videó már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakás otthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez, számolt be róla a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült, szerintem méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget, hogy újra szolgálhassanak. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát nem. Ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és továbbállok, hogy megoldom azt a helyzetet vagy szituációt.
3: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, egy pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: nem van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára. Vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány. Ha bár van ilyen,
1: az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán, jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm! Köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickont csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt, egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Tehát simán lehet, hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez lenne igen. Az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó napja, egy nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolod, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
0: Öt!
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: teázni.
3: Igen, Freudról beszélgett. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem. Felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem,
3: igen, ez a...
1: hadd higgye, amit
3: de
1: hisz.
3: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
3: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. Hát, igen. Tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társakra, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom.

0: Le, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen keményített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most kéne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténhet.
0: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
0: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik és egy másfajta baráti kapcsolat.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit, van mit.
1: Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép. Mérai Kata.

0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1966. 1966 legszebb nyári slágereit gyűjtöttem össze a mai műsorhoz.

A mai műsoridőnk sajnos lassan lejár. Folytatjuk a jövő héten egy másik nyár legszebb dalaival. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.